fejed ak csónak, a kamerinja gyűlik a vonók, hogy a nőmeti ünnecsen. Van kondi karapai buára, van kondi karapai buára, hila dieto csúlya, open, safe, lalio, kacsél ki, la dieto ahara, et nyilva, kabua, csónak, vonók, hogy a nőmpetó apa, uan, idemi, abó, a mahali, balai, obicsél, kwanata, emiki, csónak, bot, dimá,